The person you've called is temporarily not available.

0: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!
1: Todo se mueve cuando pienso en ti. Es una noria que tengo en mi, por eso, por...

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Ladies and gentlemen, the KLM has now left the building.
1: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
2: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
1: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
3: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
4: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
1: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Hungarian Web Radio Station, Super DJ Radio.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Super DJ Rádió! Csak neked zenélünk!
2: It is 90s, 2000s, Music Radio.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: '80s, '90s, 2000s music radio.

A nap 24 órájában csak neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu. Ladies and gentlemen, this is the big moment we've all been waiting for. Who is the big star of the year? Here they are. Check it out.

0: Bye-bye.
1: Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Pontosan 10 óra van.
1: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb. www.superdjradio.hu. Csak neked zenélünk. A legjobb zenék nálunk szólnak. Neked zenélünk, és köszönjük, ha neked zenét hallgatsz. Neked zenik. Super DJ Rádió. Kattanj ránk.

Sziasztok mindenkinek, kellemetesen jó döntött kívánok, Boriszkát halljátok élőben, egyenesben, nem pedig görbén, ez itt a Bakelit, megkezdjük a pénteki nap okozását, remélem velem tartotok. Moving on the sun-nal nyitom a sort természetesen, ezek kívánok mindenkinek jó vételt, jó magatot, és ne felejtsétek el, ha lesz kívánság műsor déltől is, úgyhogy várom majd a zenei kéréseiteket, kívánságaitokat.

Hallasz Kencső Bambola folytatásban. Remélem, hogy jó vagytok, ugye nincsen semmi gond, mindenki túlélt a tegnapi napot. Aki nem, az szóljon, jó? De igazából látok, hogy megjött a szélvihar. Mindenütt országszert azért. Én érdekes nem észre, mert mindig 20-án van valami púrparlé, nem? Vagy a időjárás mindig úgy irányítja ezt a dolgot, hogy 20-a környékén mindig valami leszakad azért, egy jégeső, szélvihar, valami van. Nem akarom az összeesküvés elmélet táborát, nagyon-nagyon szokták ezt mondani. Hát fejleszteni, vagy hát mondjuk úgy, hogy gyarapítani. De azért, ez olyan érdekes, nem? De.

és a Istenemnek kellemes szép napot kívánok, hogy jöjjön csodás reggelt, kívánok jó napot, jó napot, jó napot! Bandaszúrnak és mindenságos, hogy csorváskor mindenkinek, aki már itt van velünk idén előtt. Jó ötöt kívánom, hogy Mazsi kisasszonynak is kellemes és szuper adást nekünk, neked pedig jó

Megészítettem a macskát közben, szegény. Este bármát aludtam, amikor egy papucsal véletlenül. Na mindegy, Afrika! De ide, Sakira, a kutyatásban!

Igen, fekete humornak lesz beállítva egyébként a viharok után, de mondjuk azt, hogy kicsit válogassunk a humor keretén belül természetfilmesek utolsó mondataiból. Ugye ez arról szól, ugye önkéntes Darwin díjasok, akiknek hát tulajdonképpen már többiük nem lesz. Azt mondja, hogy természetfilmesek utolsó mondata ebben a szépséges életben. A kezemben tartott növényevő lábatlan gyíkot csak a szakemberek tudják megkülönböztetni a hasonló kinézetű szakállas viperától, tehát őt már nem. A mindenevő vándorhangyáknak talán egyetlen hibájuk a rossz látások, ezért nem is sejtetik, hogy a vonulási útjuktól csupán fél méterre állok, de... Na, szerencsére a nyásos antilop bikák a párvédal közben csak az egymásra figyelnek, nem. Az ember nem is gondolna, hogy ilyen közel engednek magukhoz ezek a hatalmas testű gorillák, de... A jól lakott oroszlán emberre sohasem támad, de... A hírhet emberevő medvét éppen 3 évvel lőtték ki pont itt a parlang bejáratán, nem sikerült. Ezek a jámbornak tűnő hatalmas fókák a szárazföldön esetlenül mozognak, nem. Arra keressük a választ, hogy miért hagyott áldozatát az anakonda, ha ember jelenik meg a környéken, vajon miért? És az uráli bagoly tojójáról sok véres történet mesélhetnek a madarászok, de szerencsére is az egyik hím, és nem az. De ezt nem tudja. Na, Püstike, már megint elkéstél, milyennek az oka? Tanár úr, azok a fránya közlekedési táblák, de nevettes már, hogy lehetne a késés oka egy tábla? Úgyhogy ki volt a írva, vigyázzat iskola, lassítson. Így van, ezzel nem lehet utatkozni. Az iroda vezető úgy gondolja, tudatosítja mindenkivel, kinek tartoznak engedelmességgel. Vásárol egy én vagyok a főnök feliratú táblát, és kiszögezi az ajtajára, mikor később visszatér az ebédszünetről, hogy csodálkozva látja, hogy valaki egy certit ragasztott az ajtajára. A főnök a felesége telefonát, kéri vissza a tábláját. Hát igen, minden főnöknek van egy főnöke, kivéve ugye a jóistennek, bár hogyha valaki látta az Odaház című sorozatot, az tudja, hogy még annak is van főnöke, néha nem is egy.

Felveszem a 0-745-95-995-ös, és van nekem egy mobiltelefon fel, egy boliszkás, 0-632-1948-07, ott engem tudtok elérni, ebben a rendezvényel kapcsolatosan tudtok érdeklődni. Na, de kicsikét kell morogjak, és kicsikét lokális a morgás. Tegnap augusztus 20-a volt, tatabányai rendezvény, ugye itt azért általában mindig hagyománya van ennek. Most abban nem mennék bele, hogy silányultabb, vagy színvonalasabb lett. Mondjuk annyi, hogy az egésznek lassan már nem sok köze van a nemzeti ünnepet, de tegnap én ezt elmondtam nektek. Viszont egyetlen egy dolog volt, amiért mi is kimentünk tegnap, megnéztük, hogy mi történik ott. Ez az ország tortáját lehetett ugye megkóstolni különböző színben. Nyilván nem élethalál kérdése volt, hogy ezt megkóstoljuk, de hát mégiscsak azt mondták, hogy minden tatabányainak egy szelet jár. És hát akkor menjünk ki. Na most kiértünk. Most az árakról ilyenekről nem beszélnék. Kiértünk, és akkor az volt, hogy nagy itt a torta osztás. Az egy dolog, hogy nem is a színpadról osztották meg olyan. Tehát nem nagyon lehetett tudni, hogy honnan fogják osztani. Egyszer csak ott a kordon és a színpad között odajött a polgi nénike, illetve pár segítője és pár srác a biztonsági osztó, és akkor elkezdtek tortákat osztogatni. Amire nyilván oda tordult a nép. Csak hát igazából nem, hogy tatabányára nem volt elég, ez körülbelül a nagyjából annak a pár, hát talán 150 embernek, de most lehet, hogy még annyinak sem. És aztán elfogyott, úgyhogy közben egy fél óra, nagyjából egy olyan fél órás sor még ott állt előtte, mögötte, oldalról, most igazából inkább úgy mondanám, hogy előtte és oldalról. És hát elég csalódottak voltak az emberek. Na most egy dolog az, hogyha valaki azt ígéri, hogy mindenkinek jutsz, és mindenki kóstolhat ország tortáját, akkor azt illik azért betartani. Ha viszont úgy tűnik, hogy nem jut, és azt mondja, hogy mit tudom én, az első 300 ember kap, mondok egy példát, az egy vállalható cél, az is nagyon szép nemes kesztyűs, vagy 150 ember kap, vagy teljesen tök mindegy van meg. De a legdurvább az, hogy ott álltak szerencsétlen kisgyerekek és ilyenek, és nem szóltak volna, hogy már csak egy 30-40 szelet van, ne álljatok be a sorba, hanem konkrétan az óriási sort egy elfogyott, és oda, és a legdurvább, hogy ez a polgármester asszonka, nem mondom a nevét, vigyorogva közölte, hogy elfogyott, majd legközelebb, és akkor ott tud a szerencsétlen gyerekek meg ilyenek. Tehát miért nem lehetett azt mondani, kérem tisztelettel akkor, hogy a gyerekeket tessék előrengeni, mégiscsak azért a torta az ő műfajuk, és akkor ne a 300 kilós dromedár álljon oda, van meg különböző zsírba sportoló, hogy ő tortázzon kifelé, és akkor megy kifelé, érted, hogy nyílik szét előtte a sor, mert félsz, hogy eltapos, hanem akkor igazából, és ez egy kicsit lehetett volna szervezettebben is. És tudom, hogyha ingyen van, annak örüljél, csak akkor ne így hirdessük, mert én nagyon sok csalódott gyereket láttam, és ez egy olyan rossz, hogy magunkat fényképezzük, hogy de jó fejek vagyunk, hogy tortát osztunk, hát igen, csak keveset. Tehát igazából ez egy ennyi erővel mi lesz a következő, hogy lehet sört nyerni, de csak egy üveggel. Tehát azért egy picikét ezt meg kellett volna szervezni. A másik dolog pedig ugye a viharra kapcsolatos, hogy minden hintásnak és minden fellépésnek vannak szabályai viharral kapcsolatban, mi amikor le kell fújni. Amikor látod az OMSZ-nál, hogy kötelező az OMSZ-tal kapcsolatban állni, ugye ez a pár éve történt tragédia után kötelező, 20-án mindenféleképpen az OMSZ-tal kapcsolatban kell állni, és hogy azt jelzik, hogy 50% felett a rizikófaktor, akkor adott a rendezvényt le kell fújni. Na most itt meg úgy történt, és innentől kezdve meg is követem a Puskás Petit, mert ő volt az egyik fellépő, hogy ő kiabált, hogy hát valamit csináljanak már a légvárral, megállították persze a koncertet, vége is lett, mert hogy az ugráló várt, fújta éppen el a szél, és hát éppen le kellett róla menteni gyereket, nem lett baj, de ezt nagyjából a Puskás Peti múlt, mondjuk így. Tehát, hogy egyrészt az üzemeltetőnek nincsen annyi esze, hogy ha nem balonozza ki ezeket és nem fixálja rendesen, akkor egy ilyen viharba, amire már sok példa volt 20-án, akkor ebből baj lehet, akkor legalább az ott levő szervezőknek lehetne annyi sütni valójuk, hogy lefújják. És nem azt csináljuk, hogy a sztárnak kell mikrofonba kiabálni, úgyhogy őt is bontani kéne közben, mert ugye a színpadelemek is életveszélyesek tudnak lenni, ha elkezdenek szányra kelni, hanem amikor írja az OMSZ, hogy figyelj, ide fog érni a vihar, akkor nem gondolunk, hogy jaj, csak egy forgó szél, jaj, majd mindjárt elmúlik, nem, mert ebben Pesten ketten meghaltak. Tehát nem most, egy múltkori anya 20-án, egy jó pár év, azt 2005-ben, igazából nem szabad ezeket tartani, jobban oda kell, és aki ezt, és most nagyon gonosz leszek ebbe, de aki tényleg ebbe így a felelőssége volt, hogy odafigyeljen és nem tette meg, nem szabad engedni ilyenbe többet. Az ne jöjjön, ne csináljon ugrálóvárat, ne csináljon rendezvényeket, mert legközelebb nem lesz ilyen szerencséje az embereknek, vagy nem lesz ott egy Puskás Peti. Köszönöm.

köszönjük a bőrnek, és kellemetesen szép napot kívánok, szávaszávasz, krumpiosztás nem volt, mert abba dobáloztunk volna akkor. Na, egy kis dipasz felvétel a folytatásban, haladunk tovább. Kibosszontos, halljátok, ez pedig a Nice Love.

Kérdezében hevesebb viharok érkezhetnek délután délnyugat fel a ország szerte, viszont jó az idő, 28 Celsius fok erősen felhős jelen pillanatban. Másodfokú figyelmeztetés van kiadva az hivatalra, elsőfokú figyelmeztetés hőségre és a kánikula panaszokat okozhat. Ugye tudjuk, hogy az első, a legegyenlőbb, másod és a harmadfokú pedig ugye a legmagasabb. Marad az a menge ruha, de esernyő azért legyen nálatok, mert hogy pénteken mindenről számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, de helyenként hutó záport hivatal is kialakulhat. Sokkal lesz élénk erős az déli délnyugati szél, azonban az hivatalokat viharos szélek és a kísérletig, miután 33 fok köré alakul a legmagasabb hőmérséklet. A távolabbi kilátás szerint némiképp hát mérséklődik a hőség, azért nagyon nem kell megijedni. Szombaton az ország nagy részén sok esetésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor hivatal is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok közé alakul, napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő, nyugaton, észak-nyugaton mérhetjük majd az alacsony

a maximumokat. Vasárnap összességében kevés felhőre sok napsütésre lesz kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Az északnyugati északi szelet több felé kísérhetik élénk széllökések, hajnalban 10-19, legmelegebb órákban 25-32 fokot mérhetünk majd. Hétfőn a napsütésre lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből említésre méltó csapadék nem várható. Kora reggel mindenütt felfrissül a levegő, a napközben 26-31 fok várható maximum, úgyhogy azt egy kicsit mérséklődik, de azért bőven nyár időjárás, orvos meteorológia. Pénteken időjárási front ugyan nem lesz felettünk, elsősorban a kánikula terheli meg a szervezetünket, gyakrabban tapasztalatunk szédülést, rosszul létet, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. A meleg idő hatására fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak, tompábbak lehetünk. A UV sugárzás 16 óráig igen erős, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni a bőrünk megfelelő védelméről, fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre is. Közlekedés meteorológia. Pénteken elsősorban a Dunántúlon és az északon, majd este a középső tájakon is kialakulhatnak futó záporok, zivatarok, néhol hevesebb zivatar sem kizárt, felhőszakadás és jégeső is érkezhet. A záporokban, zivatarokban hirtelen jelentősen lecsökkent a látótávolság, a naposabb tájakon és időszakokban viszont azért legyen nálunk napszemüveg. A hőség miatt tompulhatnak reflexeink, figyelmetlenebbek lehetünk, ez nagyon fontos, erre is figyeljünk. Pollen jelentés, a pollenekről pázsit, útifű, csalánfélék, kenderfélék alacsony koncentrációban, szintén a ribotof és a pallagfüvek is megtalálhatóak a levegőben, tessék ellenük védekezni, és a balcsin pénteken gyakran megzavarhatják felhők a napsütést a tó térségében, többfelé futózápor, zivatar kialakulhat, néhol hevesebb zivatar sem kizárt, felhő szakadás, jégeső és viharos széllökések tekintetében figyelni kell erre, délután 32-34 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, a vízszöméseket fantasztikus 24 Celsius fokos, úgyhogy késő nyári fürdőzése abszolút alkalmas, de a zivataloknál nagyon figyeljetek, nem csak arra mondok nektek közlekedési információkat. We'll be right back.

0: estem önök is üdvözlöm, azért náluk azért kicsikét klimatizáltabb Svédország, 7-es fokot írt reggeli órákban. Nem mondom, hogy ott a trikós rövid nadrágos, de adnak kicsi sok a jóból, azt kell mondanám, de hát hiába a gazdag országban egész országos klímát rendeltek el.
1: A legjobb zenék

Kérdezőben a közlekedési információk tömkelege, 10:30-os a frissítés, ez szerint az M1-es autópálya hegyes halom felé vezető oldalán táblákat javítanak Tatabánya közelében, a 60-as kilométernél 2 kilométeres már a torlódás, ami kialakult, M3-as autópálya Vásáros Namény felé vezető oldalán Nyíregyháza közelében egy kis busz árokpartban hajtott, vagy árokban inkább, a 225-ös kilométernél a külső sávot lezárták, az 52-es főúton Fülöpszállási Sót, az a 35-ös és az 51-es kilométer között továbbra is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásra számítsatok. A Kecskemét nyugati oldalában Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél, mindkét irányba torlódásra számítsatok. Újra közlekedik a Komp Nagymaros és Visegrád között. A Kompa megszokott menetrend szerint közlekedik, de nem szállít 3,5 tonnánál nehezebb járműveket. Adony és Lőrév között is jár a Komp, ott viszont igény szerint viszi át a járműveket. Ezek jó hírek, azért azt gondolom. Nagyon vigyázzatok magatokra, ilyenkor azért egy picit megnövekszik a balesetek száma, ne legyen ez most is így. Vigyázzatok magatokra, Boriszkára, Szépenyekre és természetesen a Kerekvilágra, mindenkire a világon, mert hazavárnak mindenkinek persze oda is, ahova elindult.

Kérdezemben gyorskodva találat, Kistelekre látogattunk Gábor Vígúr jóvoltából. Kistereken ajánlja figyelmetekbe kosmológiailag a külvárosi söröződ, egészen pontosan, tegnapi naphad az 20-án még meg is köszöntötte Magyarországot. Hát mit is lehet erről elmondani, erről a söröződről? Kültéri részben nagyon erős, bográcsodás folyik itt éppen, kedves arcú hölgyek, vidám fiatal emberek készítik itt a bográcsot, és hát ahogy látszik, jó a hangulat, előkerültek az alkoholok is, itt leginkább poharas, pilzeni söröket látok sokan, hát némiképpen is vannak itt páradva. Lényeg az, hogy közösségépítés is folyik itt, és hogy elnézem, rekeszben bőven állnak nedük, leginkább borsodi sörök. A belső téről nem kaptam különböző információkat, és ott a külső rész magára beszél. Már a név sokat mondó Sörház utca 30, azért az milyen nagyon jó cím egy jó kis kocsmának, így van. Úgyhogy aki arra jár Csongrád megyében, tehát Kisteleken látogassa a külvárosi sörözőt megfele, és tényleg nagyon-nagyon jó, pontos, finom közösségépítés mellett azért ne felejtsétek el, hogy fogyasszatok ma is felelősséggel. Ring my

Na kérem, akkor nézzük ezt a bizonyos Boriszkópot természetesen, hiszen elmúlt az 51 óra, 2 perc van, halljuk, tehát úgy üzenek a csillagocskák. Na, azt mondja, hogy Kosok, ma könnyen úgy érezheted, hogy valaki túl sokat várt tőled, pedig olyan határtépát, amelyet eddig szó nélkül hagynád. Egy kapcsolatban most sokat számíthat, ha pontosan megfogalmazod, mi fér bele, és számodra mi az, ami nem fér bele, ezt nagyon jól meg kell tudni határozni. Bike! A péntek rávilágított arra, hogy néha túl sok kompromisszumot válasz azért, hogy mindenki elégedett legyen körülötted, ugyanakkor ne ítélj túl gyorsan egyetlen rossz mondat vagy furcsa reakció alapján, van különbség egy javítható hiba és egy valódi figyelmeztető jel között, de nem is kevés, ikrek, egy baráti, szerelmi vagy munkai kapcsolatban úgy érezheted, hogy mintha megváltoztak volna a szabályok, ne próbáld rögtön megfejteni, mit jelent minden gesztus, ikre figyeld meg, hogyan viselkedik a másik hosszabb távon. Rákoknak azt kérem, a fáma könnyen magadra veheted valaki távolság tartását, a kritikáját, pedig nem biztos, hogy az egész történet rólad szól. Kapcsolataidban ugyanakkor valóban érdemes megvizsgálnod, hol az többet, mint amennyit jó szívvel szeretnél. Ha valamire nemet szeretnél mondani, tedd meg bűntudat nélkül, kivéve a palacsintát persze. Oroszlán, ma különösen érzékenyen érinthet, ha valaki nem úgy reagál rád, ahogyan te remélnéd. A Vénusz meg a Szaturnusz feszültsége arra tanít, hogy az önbecsülésed az is hozzá tartozik, hogy nem üldözöd azt, aki folyamatosan bizonytalanságban tart. Figyeld meg, hogy egyszerű botlásról vagy visszatérő mintáról van-e szó, ugye? Szűz, pénzügyi, illetve kapcsolati ügyekben is szükséged lehet ma határozottabb keretekre. Ne várd meg, amíg teljesen elfogy a türelmed, arra azonban ügyelj, hogy ne legyél túl szigorú, nem minden hiba jelent tiszteletlenséget, és nem minden bizonytalanság intőjel. Mérlegek! A Vénusz egyedben jár, így a mai nap kapcsolatokról és önértékelésre különösen erős tanulságot hozhat, kimarad itt egy A betű. Ideje lenne visszaállítani a határaidat. Figyeld meg, hogyan reagál a másik akkor, amikor végre világosan megfogalmazod az a szükségleteidet. Skorpiók! Tehát a Skorpiónsz ma ösztönösen kiszúrhatod, ha valaki nem teljesen őszinte, de arra vigyázz, hogy a gyanakvás ne vegye át az irányítást. Kapcsolataidban most a megfigyelés lehet a legjobb stratégia, adj időt a helyzetnek, a következetes viselkedés hamarabb megmutatja az igazságot, mint bármilyen magyarázat. Ez tök így van, nyilasok! Szívesen kerülnéd a nehéz beszélgetéseket, különösen akkor, amikor végre jól szeretnéd érezni magad, de ma egy kapcsolatban mégis szükség lett bizonyos szabályok tisztázására. Ne ígérj csak azért, hogy elkerüld a pillanatnyi kellemetlenséget, egyetlen csalódás miatt azonban még ne érle senkit végleg. Menj a rekord! Bakvin Boriszka, a mai bolygóállás kifejezetten ismerős leckét hozhat, meddig tart a felelősség és hol kezdődik az önfeladás. Személyes kapcsolataidban előfordulhat, hogy túl sok terhet válasz azért, mert úgy érzed, valakinek muszáj megoldani a helyzetet. Nem biztos, hogy mindig neked kell annak lenned, ugyanakkor ne válj túl merevé se, hogy ha valaki hibázik, néznek hajlandó vállalni érte a felelősséget és változtatni, és sokkal többet elárul, mint maga a hiba. Mondjuk ez szerintem tök relatív, vízöntő. Egy kapcsolatban ma tisztában láthatod, mennyire összeegyeztethetők az elképzeléseitek a jövőről. Ha valaki olyasmit kér tőled, mint ami szemben vagy a saját értékeiddel, nem mondj igen pusztán a Bike kedvét. Egy eltérő vélemény nem feltétlenül jelenti azt, hogy a kapcsolat működésképtelen. Hát bizony, még de nem utolsó sorban a halak horoszkópja, viszont ma könnyebben elbizonytalanodhatsz valakinek az érzéseiben vagy szándékaiban, különösen akkor, ha az utóbbi időben több apró jel is zavart. A péntek egyik legfontosabb leckéje számodra, mi más, mint hogy egyszerre bíz a megérzéseidben és adj időt a tényeknek, ha pedig valaki rendszeresen átlépi a határaidat, nem magyaráznak helyette újra és újra, miért teszi. Így van, magyarázkodás helyett inkább hallgassátok a szuper DJ-t, úgy csak jól fognak teljesülni, és már várom a kéréseket, mert hogy déltől szuper kivi, jöhetnek majd a kérések, kimesse a küzdenetek, addig is muzsikálunk, de ez itt meg egy érdekes információ, hogy hallgassatok minket.

dolog után pedig Sugar Daddy érkezik a folytatásban. Tóta Vigyel is persze, ez az Extend dala. Na, akkor köszöngessünk Alta Nemesének és Jelenemes Szétabot kívánok. Sziasztok, szuperek a Villa lakók, fülelnek legalábbis én biztosan. A többieknek is kitartást, mindenkinek, aki dolgozik, szétabot kívánok. Így van, kitartást a munkához. Kovács Stefán azt írja, Skóciában 6 fokot tudtak megtalálni reggel. 6 Celsius fokot. Az már azért tényleg nagyon meleg. A fenét hideg. Nyilvánik Gergely ügyre nekem, hogy szervusz, végén elkaptak Nóda 9 zenéket, én meg irány zomárdik, hogy minden esti fellépő odaérjen. Na, te viszed őket, nagyon ügyes vagy, gratulálok. Jó utat kívánok, kedves Gergelyből, és jó zamárdit minden nyolcatnak.

hallgatónak is kellemes szétlapot kívánok, hogy a teljes melódot várjuk. Déltől tehát érkezik majd a bizonyos Boriszkás kívánság műsorra. Itt még Temper Trap érkezik egy fantasztikus klasszikus remixben, Axel Dottisonnal, ez a jó kis Temper Trap és a Speed Dispersion.

Szóval szerint éhes marad egy vendég, ha az étlapot várja egy spanyol étteremben. Miről is van szó, kérem? Spanyolországban az El Tintero nevű étterem Málaga tengeri szennyedében található. Jó részt olyan fogásokkal, melyeket a többi tengeri herkentyűt kínáló étteremben is megkaphat az ember. Viszont van egy extra, ami érdekes extra, méghozzá, hogy étlap nincs. A kajához úgy lehet jutni, ha úgymond megnyeri azt a pincérek aukcióján. Igazi árverésre persze nincs szó, de gyakran a forgalmas ételemben résen kell lenni, ha szeretne egy tár ételhez jutni az bizonyos vendég. A pincérek a kész fogásokkal járnak, kelnek, tehát előre megvan a kaja, az asztalok között is már adják, és annak, aki leszólítja őket. A nehézségi faktor, ugye, a több tucat éhes szájon felül azt jelenti még, hogy természetesen mindig más és más hoznak ki a pincérek a konyháról. Ugye, ha kinéztünk valamit, akkor érdemes mihamarabb lecsapni, ugyanis sosem tudni, mikor látunk ugye hasonló ételt legközelebb valamelyik tányéron. A fizetés viszont egyszerűen működik, ahány tányért kiürített a vendég, annyiszor 9,5, azaz nagyjából 3450 forintot kell fizetni. Ezen a helyen nem lehet nyugis hangot a vacsorát csinálni, állandó zaj, beszélgetés, nevetés, ezért érdemes tenni tisztába annak, akik szeretnek enni. Nagyon jó ötlet, egyébként ez egy érdekes, egy fordított vendéglátást, akik szokták ezt mondani. Nem ugyan formában, én voltam egy ilyenen, hogy a készételeket kellett elcsípni, és akkor utána tényleg ott 3-4 étel forgott, azért több ételnél ez durva, és igazából ez inkább annak való, aki szereti a különleges helyzeteket. Tehát nem feltétlenül az ételre tenni a hangsúlyt, hanem tényleg az ilyen, hát mondjuk úgy kuriózum dolgokra, biztos jó pofa lehet. Kérdés vagyok, hogy ekkora forgalmasan honnan tudják a pincérek azt behatárolni, ki hány tányérra levet, ezt én sem tudom, de aki kipróbálja, majd egyszer mesélje el. Itt a Talking Martin Slavik.

Tudomás, néhány étel, ami hát nem annyira ajánlatos mikróba tenni, szoktunk poénkodni, ugye, hogy a macskát se rakjuk be a mikróba, cica nem örül, hogy ott forog. De az egyik leglátványosabb példa, például az egész tojás, apukám egyszer megcsinálta, nem lett jó. A héj alatt felgyülemlő gőz nem tud szabadon távozni, ezért a tojás a mikróban, akár később, akár a kivétel után is ugye fölromad, szétepedhet. Főtt tojáson is kísérletezzél, ha egybe melegítjük a belsejébe a kialakuló nyomás miatt, szintén bekövetkezett a hirtelen szétrobban egy pam. Ha a tojás szeretnénk melegíteni, célszerű elő földarabolni, vagy megszurkálni szegényt, és ezután készülékbe jó beletenni. Na, hasonló gondot okozhatnak a héjas, vagy úgymond bőrös élelmiszerek. Virsli kolbász külső burka részben bent tarthatja a gőzt, ezért melegedés közben a héj fölrepedhet. Néhány helyen felhasználva útmutatók is azt javasolják, az ilyen ételeket melegítés előtt tessék megszurkálni. Ne rakjad a mikróba a májat, már nem a tiédét, hanem a más belsőségeket. Mindig előfordulhat, hogy a belső nedvesség és a gőz bizonyos részeken ugye megreked. Hasonló probléma jelentkezhet más tömör nedves belsőségeknél. A csirkehús sem mindig ártalmatlan ebből a szempontból. A nagyobb húsdarabokat érdemes kisebb részekre vágni és úgy melegíteni, hogy a hő egyenletesebben érje őket. Folyadék melegítéssel is óvatosan bánjatok egyébként, ugyanis ha például nem mindig látni a forrás, ha ilyenkor megmozdítjuk a bőrgét, amikor már forra víz vagy valamilyen táj kerül a folyadékba, hirtelen megindulott a forrás, és a forró víz kifröccsenhet, ugye égési sérülés, ez nem egy vicces dolog. A sűrű ételeknél például levesek, szószok és püréknél is kialakulhatnak olyan részek, ahol a gőz megreked. Ezért ezeket az ételeket érdemesebb időnként megkeverni, illetve lazán lefedni. Na most akkor mit lehet a mikróba, ugye, mert ennyi erővel szinte semmit, de a helyzet az, hogy lehet csak ésszel, de a tojást az semmiképpen ne. Édesapámnak egy új mikróba került az annól. Na, nagy bogi érkezik a futatásban, ő azt állítja, jó lesz újra, hát jó leszek újra.

Hypnotizing, hypnotizing, hypnotizing.

DJ Christopher pakolja nektek a Hype the Dancer-t, közben mondanám, hogy Hajnai Sámuelt ünneplünk, tehát a Hajna név és a Sámuel név, az bizony nagyon-nagyon fontos, hogy ma említve legyen a Hajna. Egyébként Vörösmarty Mihály névalkotás jelentését ugye Hajnalnak lehet mondani. Sámuel pedig hívenedeti jelentése Isten meghallgatott. Nagyon boldogat nekik, ugye Sámuel, azért többet ismerünk. Másodlagos mai névnap Abbás Kemenes, Franciska, Maximilian, Miksa, Samuella, Baldwin, Samu, Erik, Grácia, Pius, Eleonora és Bernát névnap is van. Nagyon boldogat nekik is, hogyha ma van, vagy éppen ma tartják. Mirjam és Mennyhét ünnepli a névnapjukat ma, vagy ha holnap, bocsánat, holnap lesz Mirjam és Mennyhét, és a Szülcsen Asfit a mai szülnaposokat is hadd köszöntsem nektek. Nagyon boldog szülnapot kívánok mindenkinek, akinek ma van, vagy éppen ma tartja.

szépen Christopher Robin Millen szülőnapját ünnepeljük 106 éve bizony. Ő volt ugye az igazi Robert Gida, könyvet is írt az egész, ő nem szeretett Robert Gida lenni, csak mondani, és sokkal fontosabb évszám, hogy 61 éve találták meg enapot, Sámuelt vérte szőlősön az elő ember csontjait. Szoktam mondani, az én családom olyan öreg szőlősön, hogy még vele is kugliztam, na nem. Na minden, nézed, 59 éves született Szalédi Szent Ferenc francia püspök teológus, az írók és újságírók védőszentje. 2027 éves született Rökszilárd ügyvéd, aki szerény élete végén nagy összeget adományozott jótékony célokra, köszönjük szépen neki. 168 éves született Rudolf korona herceg trónörökös, Erzsébet királynő, Sissi és első Ferenc József egyetlen fia. 64 éves született Emilio Salgari olasz író, ő írta a Sandokán, de nem a nótát, hanem ugye a filmnek a forgatókönyvét és magát a regényt is. 18 éve Török Bálinton megszületett Feleki Kamil, kedvenc színművészem, aki Kossuth Díjas érdemes és kiváló művész volt, zseniális emberke volt egyébként, és jó humorérzékkel is rendelkezett, mondanám tovább. 108 éve született Lengyel Balázs Széchenyi Díjas műkritikus író, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja. 96 éves lenne a kedvenc karikatúristám Sajdik Ferenc, Kossuth és Munkási Mihály Díjas grafikus karikatúrista, nemzetművésze. Készítettek őre azóta pompomat meg a nagy horgászik. És 91 éves született Dégi István, kétszeres Jászai Mari Díjas színész, rá is emlékszünk ma.

mondani, hogy szívdobban és hallunk, mit érkezik John the Beckham, és az üdvözlő busszal, Orlán Lisa Kasszázom 53-ban, 7-es perc, hogy nyitom a kívánság kosarat, úgyhogy széleset állom, kívánság tarisznyámat, jöhetnek majd a kérések, kívánságok, John Delbeck, viszont itt még jön, mennek fel, a Little Boost és a Heartbeat.

0: Winks, you wanna dance?
1: Ez a Super DJ Rádió.
2: Kérdés szépen, akkor elkezdjük a kívánság műsor, és az első kérés és kívánság már jókor lenni. Ez az Imádi Gergely úr kérésére játszanám ezt a felvételt, amit picikét talán több köze is van hozzá, mert gondolnánk, hiszen Sissy Bognetek mindjárt rappelnek, és azt kérték a rajongók, hogy rappel jobban maradjon old school, hogy aztán old school marad, vagy nem, azt nem tudom, de úgy tudom, hogy ők közös úton vesznek, hiszen Imádi Gergely a sofőrje annak a fellépésnek, adagében Sissy Zamárjában fog ma fellépni. Sissynek innen is nagyon-nagyon sok szerencsét kívánok ebbe a kicsit furcsa média életben. Remélem megmarad olyannak, amilyennek őt megismertük, és természetesen az Amárdiba viharmentes, fantasztikus fellépést kívánunk. Természetesen jön a kérés és kívánság, Sissy nyomja.

0: tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: Nagyon szépen BTS-e folytatásban viszont a folyó felvételét hallhatjátok pillanatokon belül. Szintén kérésre és kívánságra szól a felvétel, egészen pontosan Mazsi kérésére, egészen pontosan előre megünnepeljük az ő születésnapját, mert nem sokára lesz, hogy a hölgyek mindig 18, úgyhogy mi meglepő, egy BTS muzsika érkezzen, egy kicsit a koncertverzió közül választottam most, hogy ez a folyó.

Két kellemes és kicsit lassabb, lehet jó kutány hönnyeni. Pörgősebb egészen mondosan DJ-nél megkezdik a nyár nagy slágerét, kérték és kimentek és nyártak is természetesen, de partner MS-e adoz mesik térni a DigiDigit, még az a DigiLand-től, küldenénk mindenkinek, nagyon köszönettel, szól a felvétel.

Na, kérdés, hanem hogy egy teljesen más stílus kérte, nem azt mondja, felidézted a régi hip-hopos korszakot, akkor lehetne Subbase pörög a fekete lemez. Már is érkezik oda a Subbase az első lemezről. Bizony, pattog a bakeli.

Scratch Andrew G-ban látom érdemes. Subbase Master, főleg a fekete nem lesz, ott a felvét el. Megyünk tovább, természetesen kérések és kívánságok itt a Super DJ Rádióban. Kicsit eklektikus lesz ez a kívánság műsor. Egy gyors, levelem is, mert így néz ki a felhozatal. Természetesen a kérések miatt, hogy DJ Ligétől érkezik, és a Calling You-val hívjuk a dolgokat. Tamás úr szeretne egy ilyen dalt hallani, és jönne, hogy mondja, boldogat, vidámságosat, jó hétvégét mindenkinek. Calling

következő szám előtt nekem is lenne kérésem. Lehet kérni, kedves hallgatók, ne képeket küldjetek, felvételek, hogy írjátok le az előadót, számcímet, légy szíves, gépeljétek be, mert így valami nehéz nem keresni. Így is alig találtam a kereső programban egy Juto Loriello Megamix 91, de megtaláltam így végül is, akkor tudok Andrea úrnak kedveskedni, jó? Tehát nagyon szépen kérek mindenkit, ne linket küldjetek, ne pedig mindenféle ilyen kifényképezett dolgokat, hanem hogyha lehet kérni, akkor írjátok az előadó számcímet, mert ilyet megegyezni, hogy Juto Loriello, és így felvéves gépelni, azért nem áll. Köszönjük a kérés, már is jön a felvétel.

90-es évekből 9 percben. Jutol előttem pedig melikedves kérés, jön egy olyan dal, amire hát nagyjából trashnek gondoltuk akkor. Ettől függetlenül azt kell mondanom, hogy felértékelődött az évek üzenában, és nem az emelet jobb, hanem a többiek lettek rosszabbak. Kezdjük a Krik és egy jelen egy juniorral és a való világ négyel. Melinek sok szeretettel, legyen gyors a mai boltidő elterés.

Csoki Zsolti úr kérését értem, a felsőtárkány volt, szeretnék ugyan egy nótát Egerszalókra a Patyikusnak, és Kingának, hogy jobban menjen a fahasogatás, egy Nighty by Nature klasszikus, jön a Hip Hop Parade, és egy kedves Kinga, egy kedves Patyikus, a fahasogatásra kicsit pihenjetek rá, jön egy felvétel, nektek Zsolti úton, Nighty by Nature, hurray!

Hát ha nem bízatok az obliga zene változtást, akkor besetek magatokra, mondhatnám így is. Egészen pontosan, mondtam, hogy Csabi azt írja, szeretnék a komámnak felső telkeim a Csoki Zsoltinak egy jó kis lecsóföldös muzsikát, írja a patyikus Csabi, hát ez egy Csabi. Mondjuk, hogy ragaszkodjunk a lecsóhoz, van a Lecskobics Gábor barátom, itt először a fiúk énekese, és ezen a lemezen szerepel egy ilyen dolog lecsónak, jó lesz, úgyhogy ezt a dalt választottam. Kicsit pankos, de nem tetszeni fog. Jó lecsóföldést a dallal, melynek címe lecsónak jó lesz. Először a fiúk.

megemlegetjük nagyon-nagyon kedvenc barátunkat, Godó Gyuri bácsit, akinek a kérésére is kérdeztem. Jó magadal érkezem a megszentelt világ, ezért Gyuri bácsira is énekezünk. Énekelve emlékezünk, vagy emlékezve énekünk. Mind a kettő jó. Blessed World, azaz Omegától megszentelt világ érkezzen. Gyuri bácsi, remélem, hogy jól figyelok, szalagytam, pláne, hogy bele is bakiztam a számszínbe.

megszentelt világ, Omega Design. Mondtuk, hogy gitárszól egy elefántnak lehet köszönni, elefnek pedig természetesen gyors gyógyulást kívánunk, kicsit zengélkedik egy ideje, de visszavárjuk őt. A viszontlátásra viszont már is érkezik, és a dal pedig Cseleti Zsuzsa néni után szabadon kicsi gyere velem rózsát szedni. Egy Red Remixet kértek és kívántak tőlem, méghozzá Endre úr kérését jelentenem. Érkezik a lemezdi, ezt a korong jelen, Alice Lunára, egy kitalált karakter, de a dal rendben van.

Muska szerelem ére nekünk, és majd nekünk a dal. Mesi viszont szeretne székjelöl és a vigyáról többet hallani, persze DJ Teszt a megoldásra szóljon természetesen úgy, ahogy kell. Szóljon, ha jól olvasom, Henninek és Gábornak. Nézzük, mit csinál a széke meg a fiában a dalban. Köszönöm a kérés, már is Muzsika.

0: igazság szól, ugye?
1: Kezdtünk, fiam, ez itt a nagy világ.
0: Itt a Tesla után a széken, meg a fél után pedig zsigizünk egyet, 6-os úr második számú kérését játszanám. Viktor Niglóval érkezünk tovább.

A múltkori primadonna felvétel az LGT-től, úgyhogy most újra kéne ezt a nagy küldeni mindenki, hogy szeretnék Boriszka jó zenéket játszok. Köszönöm, tiukat kértek, és 14 óráig erről szól az a dolog, hogy egy kis kíváncsi műsor, ez itt a Super Kiwi, az LGT és a primadonna. Köszönöm.

Madonna, bizony, nem létező személy. Az egész nagyon szépen énekelhető ezt a szám, pedig mondjuk ezeket a 88 eredeti bennet. A Bang & Domino Dancing érkezik a Pet Shop Boys, úgy tűnik, hogy magyarnak tetszenek áramot és előadók, legalább Sencsike ezt vállalja. Igen, a Pet Shop Boys olyan a felvétel, holnap lesz tudnak ugye a legjobb évjáratból szól a felvétel, természetesen a Pet Shop Boys-tól Mazsinak előre megelőlegezve a születésnapot. Boldog szülcsinapsír, és persze Puszcsik Ancsike ezt kellene is szóljon, és ez természetesen ez a jó félek is. Ade, ade, Domino Dancing.

nekem fáj, pádunkodá, énekeltem, rogatulnosz kérde a dalra, még a légességi szép üzemben. És maga a Dancing után pedig szart, mert igaz, utána már Szakos Andi van, én annól a Fritzinek mondtam, hogy nagyon jó az új felállás, de már kellenének saját dalok, úgyhogy megtölt a jég. Hál' Istennek már a kérések között lehet ezt a dalt kérni. Végül a Gábor Bálint úr kérésére a Dam Dam Dam című dallal a villagók fülelnek, mindenki mesének, mert mindenkinek, aki szereti, aki nem, annak is azért hátra megszereti. Persze jön a Gábor kérésére, Szakmeri Pisti úr, és persze Szakos Andi, ez a Dam Dam.

Kesszlivel, Tökött a Fenővel, és az a Flam Remixet játszom ezeket az 88-ból. Mi most barátom azt mondja nekem, ez egy ritkaság, hát ha még nem ismerik így, hát ha nem, jön a felvétel. A dal viszont ismerik, hiszen Rikeszlit mindenki ismeri, Tökött a Fenővel, a Remix viszont különleges, köszönjük Vilmos barátom, jön a musika.

Tavaly Vilmos kérését Tomás vonám, és azért is kedves nekem ez a kérés. Hát, hogy ő is emlékszik arra a lakodalomra, amit tulajdonképpen Bajor Lagzinak csináltunk, és volt egy összehangolt táncprodukció, az Information Society felvétele, és ebből kitett tőlem az egybeleget, és hogy emlékszek-e még arra, igen, fantasztikusan volt, hogy 60 ember begyakorolt egy tulajdonképpen érdekes táncolom, amit életemben nem hallottam, és egyszerre tudtak rá táncolni. Mikor ez egy 6-7 perces dalról beszélünk. Ez egy jó kis egymeleg érkezik az Information Society és a Midől. Köszönöm szépen, kedves Vilmos úr, és örülök, hogy ilyen jó emlékeid vannak arról a lakodalomról. Nekem is ugyanígy hasonlóan. Jön a felvétel!

tudok, amikor szóltak aztán. 89-ben mindenki rajongott az Angyalbőrben sorozatért, szerintem Magyarországon is, persze a zenéért, és ami bizony, hát mi lehetett volna más, mint egy nagyszerű felvétel a Moho Sapiens-től. A dobost úgy hívták, mint engem, Borbé Soti, és kérés jelszom Ritának a jó voltából az ő kérésére. Üdv a hallgatóknak, jöjjön Miskolc felé szólva, és a felvétel Moho Sapiens Angyalbőrben.

ritmus rock and roll, de inkább pankosan tetszik a Fibonát. Egyegesebb, igaz volt a működő csapat szintén. Hétköznapi csalódásoknak ismeretjük, van egy másik nevük is, de azt most nem szeretném mondani. A Punk Damien című felvétel érkezzen Szabó Gábor úr kérésére neked, a magamnak köszönjük szépen, úgyhogy kicsit körbecükör a pandémiával kapcsolatban, így lett Punk Damien, jönnek a hétköznapi csalódások zenekar.

Szabó Istvánnak köszönök nagyon-nagyon sok szeretettel, küldjük a következő felvételt. Maradunk a pörgetős muzsikáknak pusztani, miközik szerint akkor szép az erdő, kicsit hasztalmasra vesztük a piperát. Újabb kérés, kívánság, eklektikus, szuper kivéve,

Jókis Prökezden előttem kicsit azért a lélához is menjünk én egy duett. Lajon a Ricsi Kenny Rogers, hogy jön a Lady, az egész család számára kére is, a István normális szól a felvétel, gyönyörű hanggal, gyönyörű énekkel. Csak itt a Super Digi Rádióból újabb kérdés kívánság.

magam is szabad megunni. Akkor tovább mennem a kérdésekkel, úgyhogy elkezdjük a felvételném itt Rance Feelingben, Nobel Free! És természetesen Nobel Free a Cinematic Rance évőkében szólna Belor Rian Endre úr kérésére.

Irodalmak szólnak, és persze egy rossz ennyirodalom is velekor, és például ennyire bolond a számcím természetesen. Én csak a kérésére mindenkinek szóljon, és mert önmagának is, mert nagyon szerető a dalt, ami nagyon-nagyon érthető, valatilag gyönyörű, és még a számcímmel is benne van. Osszi el a putatásban, ez a gyönyörű bolond.

Gyönyörű bolondról bizony. Sokat tudnánk mondani. Nagyon sok kérés van, még igyekszem azért kitölteni az teljes időt, amennyi még hátra van. Janónak küldenénk egy Tiestót, az hiszem, hogy teljesen erre a napra vonatkozó az a jó kis Forever Today. Janó, remélem, hogy hallgattok minket. És az a pedig Gábor Bálint kérésére küldenénk.

Eljutottunk az utolsó felvételre, természetesen kérésre és kívánságra. Itt még azért kell nekem köszöngetni, sőt, itt azt hiszem látom, hogy van kettő dal még. Úgyhogy kettő dal még lesz a ládásban, hogy aztán el tudja köszönni, hiszen ezt megígértem, de 14 óráig vagyok egyébként természetesen. Mindjárt nézem, hogy mi az, ami még esetlegesen kimaradt. Igen, kettő dal. Figyelj, Tesla 69-től a nyári rajz érkezzen, Henny kérésére még a ládásban. Nagyon-nagyon szép napot kívánom mindenkinek, jöjjön az utolsó előttiként.

Megérdezik, amikor az utolsó felvétel érkezzen benne bőven a ráadásban, viszont engedjetek meg, hogy azért egy picikét felhívom a figyelmeteket egy-két kedves kollégára, aki még a mai napon vállalhatóan hallható, és itt mindenféleképpen szerepelni fog. A teljesség igénye nélkül mondanám, hogy DJ Simont hallhatjátok 20 órától, és Kőszaki Gabi barátom is érkezik 22 órától, érdemes lesz tehát hallgatni minden időben a Super DJ Rádiót, hiszen azért egy nagyon jó kis muzsikákat kértek, és emellett azért a zenék is nagyon-nagyon jó kérések nélkül is, viszont is szerepképpen szívszerűen mondanám, hogy én is elmegyek, de Daniel Figergő felvételével írja nekünk ház úr, hogy szia Boriszka, az irány Miskolca, lehet én is kérnék egy kis csózenét, és ez lenne a felvétel. Én ezzel megköszönöm a figyelmeteket, hallgassátok a Super DJ Rádiót minden időben. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok. Sziasztok! Voltunk.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

the passion of the groove. Generation

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Dominion over all things upon this earth, and the power to choose between good

péntek délután kívánok mindenkinek, 15 óra 23, mert Surci beugró 2026, 08-21 péntek, ugye? Sziasztok! Jöttem, ebbe ugrottam. Azt meglátjuk, hogy mi lesz. Köszöntök mindenkit, mindenkinek kellemes.

Ja, itt van velünk a Kélef. Hol vagy, Simon? Itt van velünk Zsuha. Azt írja, csak óvatosan ugrabugrálj. Hello, Zsu! Aztán itt van Isa István. Itt vagyunk. De jó. Csodás napot kívánunk neked, kedves DJ Surci, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az Isa család örül a meglepinek. Szuper, hogy újra hallhatunk. Szuper, hogy itt vagy. Én is nagyon szépen köszönöm. Hello, Isa család. Hello, Erdély. Hello, Erdőszentgyörgy.

Ne nézzünk tovább a Viber, plusz 36 75 95 995. Itt van Kolozsi Imi, szép napot, szia Surci, jó, hogy jöttél, szuper zenéket, és csodás napot mindenkinek, hello Imi, neked is!

számítógépről zenélek, hanem lemezjátszóról, úgyhogy most úgy elég nehéz is lenne megkerestem. Jöttem, beugrottam, felcsoptam az egyik kis lemezes ládámat, a többi meg még az asztal alatt hentereg.

itt van velünk. Figyelj, olvasom. Sziasztok, még mindig Horvátországból hallgatunk és üdvözlünk benneteket. Itt kicsit necces a helyzet, várjuk a vihart, illetve nem várjuk, de közeledik. Közben benneteket hallgatunk, szuperek vagytok.

azt mondja, és akkor bakelit vagy vinil. CD lemez, CD barátom, CD. Mintha nem tudnád, de mintha nem lettél volna ott Jakabon. Te kis te. Szóval akkor, következő szóljon neked, hát majd meghallod, hogy mi lesz.

Na úgy, hogy házi Mordorba vigyázzál, főleg az orklányokkal. A zavas lakótelepet meg kerüld el.

Na nézzük. Mi történik Ferenc álláson? Megy a meló, készül a tető a lakókocsi fölé, már csak le kell festeni. Borsos Olivier, akkor jó festegetés, meg jó zenehallgatást, meg jó munkát.

Holnap 16 órától Mr. Wayne, addig is itt van egy Mr. Wayne, a is Culture Beat. Zsú azt írja, te mitől vagy így feldobva, mit ettél vagy ittál, tán szívtál, szívok én egyfolytába, nincs az a probléma, adhatnál belőle, hogy megjöjjön a munkakedvem. Hát úgy gondoltam, hogy úgy nekem is tele van a mindennel a minden, úgyhogy inkább zenélek egyet, egy kicsit kiélem magamat itt rajtatok. Remélem nem lesz rossz.

azt írja Zsú, akkor álljak neki zenélni én is. Neked is tele van a mindened a mindennel? Hát akkor igen. Addig tök jó, amíg zenét, addig legalább nem mással foglalkozol. Lekötöd magad.

Figyeld a házét! Van nekem elég bajom még, hogy rajtunk éled ki magad. Rajtam biztos nem, dehogy nem, most is azt csinálom, házé, figyelj! Nekem ez a rajtatok kiélés, beállok és zenélek.

Most mondjam azt az igazságot, hogy a zene az gyógyító. Gyógyítom magamat én is. Hát ez az igazság. A zene az gyógyít. Plusz 36, 70, 45, 95, 9, 95. Ez a Viber számunk itt van. Reisinger Misi. Szia DJ, mi a mai műsor? Hát ami éppen a kezembe kerül, most leginkább a Eurodance. Aztán majd meglátom még, hogy mi kerül a kezembe.

Na nézzük, hol milyen idő van nálatok. Tegnap ugye így Győrben este arra keltem olyan 9 óra körül, hogy elindul, esik a szobába az eső. Aztán rájöttem, hogy itt van az ablak, az eső szakadt, mint az állat. Befújt a szél az ablakon, Zsolti meg állott az ágyba. Na, aztán becsuktam az ablakot, visszafeküdtem, úgyhogy reggel 7:30 ébredtem. Tök jó idő volt, aztán rohadt meleg, ugye száll fel a pára. Most megint el van borulva, rohadt meleg van, fúj a szél, remélem megint esik az eső. Nálatok felétek, mindenhol milyen idő van?

Jó Istenem, megjött a novellás lány, figyelj! Na tessék, Svájcban még mindig szakad az eső. Justify! Na ezt megpróbálom beolvasni, na figyelj, halihó! Szia drága a DJ Surci! Eddig Surcika volt, most még már Surci? Hát mi van veled, semmi? Sziasztok, szuperek! A Terminátor lány újra visszatért. Mi ez a Z lecsapott a jó zenékre? Gyönyörű, szép délután kívánok neked és minden kedves SDR hallgatónak, kellemes zenehallgatást, neked pedig jó adást, amúgy köszi, de Encsike félfüllel azért mindig itt van, amivel semmilyen közösségi oldalon nem szerepel. Ezért résem vagyok, azon én is lennék a résem. Résem vagyok, nyugi, remélem örülsz, hogy ilyen rövid voltam. Szemüveget elő, de most szemüveg nincsen rajtam. Pucsika, Encsike, lapcsika, szopcsika, ja, én szopcsika. Azt arra vissza, baby. Szia, Encsike, jó, hogy itt vagy. Jaj, elolvastam. Na figyelj, megyünk tovább.

www.facebook.com/ radio.hu. A Viber számunk pedig a +36 70 45 95 95. 16 óra 26 percet írunk.

Figyelj, Isa István azt írja, elfogadjuk, hogy ilyen muzsikákkal, vagy műsorral, és muzsikákkal minden nap beugorhat és meggyötörhet. Oké, jó. Hát ez a... Ez Sulci gyógyítja magát magyarul. De jó, köszönöm szépen, legyen így. Remélem nem sokáig. Jövő héten

Misa István, nagyon szépen köszönöm, azt írja, várunk Székelyföldre és Erdélyországba. A Nyírvasvárig megyek, azt már majdnem ott vagyunk a határnál, de tovább nem.

Jaj, azt írja Encsike. Szóval eltaláltam, találts hülyet, mint a torpedó. Amúgy tényleg jó kis zenéket tolsz, bár te mindig úgy, hogy ez is pipa. Köszi, Encsike. Attól én még rottyom vagyok. Vagy lett

autószereléshez pont ideálisak ezek a nagy muzsikák. Na, akkor jöhet hónap a Toyotába. Hűtőt cserélek. Haldon! Földön, vize, levegőbe, ahogy Csabi mondja, és még tenger alatt járóban is. www.superdj

Na és még egy felvétele maradt a mai beugróra, aztán én is megyek főzni. Úgyhogy mindenkinek kívánok további jó rádiózást, aztán majd érkezik DJ Simon meg az éjszakai bagjunk. Aztán holnap lehet, hogy jövök, lehet, hogy nem, de vasárnap délután 15 órától biztosan.

Na jó, még egy levezetés, egy lassabb, mondjuk egy DJ Bobo. Aztán tényleg Sulci megy főzni. A maradék pörkölt, leszállazva. Egy kis paradicsom, egy kis bazsalikom, na meg egy kis tejszín, tésztával.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

away what I've missed. Thoughts into my essence. I'm inside out.

Super DJ Rádió.

0: Yeah.
1: You know what?

0: Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.
1: Give me a break.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: Vagy éppenséggel, oh yeah, csodálatosan szép jó estét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Radion, ez már a Private Night DJ Simonnal, azaz velem egészen 10 óráig pörög a Private Night, ahogy azt megszokhattátok már minden péntekenként, ugye hozom a kis saját furcsa zenémet, mindig ezt mondom, pedig nem is olyan furcsák, most már lehet azt mondani, hogy ezeket a fincsi zenéket, mint például itt az első 2023-as kiadású lemez, január 23-án jelent meg ez a korong. Az All Day I Dream Records 88. lemeze, és még mindig az All Day I Dream, illetve a Bondage Music Records vagy lemezeit fogjuk hallgatni, tehát az egyik lemezjátszon az All Day I Dream, és a másik lemezjátszon a Bondage Music lemezei fognak pörögni ebbe a két órába, plusz 36, 70, 45, 95, 9, 95. Ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni, hogyha bármi mondani való van. Azt oda megírjátok, én meg felolvasom természetesen, ahogy az szokott lenni. Én nagyon jó kajdózást kívánok mindenkinek, aztán majd jövök még, meg beszélünk egy kicsit, meg ilyenek, vagy ilyesmi. Na tudjátok, a szlogent. Oh yeah!

Aztán egy közben eszembe jutott, hogy hát én meg sem mondtam, hogy mi ez a zene, ami éppen szól. Addig eljutottam, hogy az Only a Dream 88-as kiadású lemeze, vagyis 88. kiadású lemeze. Hát az előadó nem más, mint Sebastian Léger, a kedvencem, és a Regina Blue EP-ről, pedig a B-oldal 1-es. Azzal kezdtem be, ugyanis a Regina Blue-t meghagyom a végére, vagy Regina Blue, kinek hogy tetszik. Ez meg itt a B-oldal 1-es, aminek az a címe, hogy We Used to Love, Love, az valami olyasmit tesz ki, hogy talán nevettünk kéne. Nézzünk egy gyors Vibert, itt van velünk az első Encsike volt, azt mondja, hogy hello, hello, újra itt vagyok és ragyogok, kagylózok, puszim és ölelésem, Tombol sztára. Oh yeah, hello Encsi, jó utat, jó kagylózást neked is, úgy ahogy az is a családnak, itt van is a István írt. A gyönyörű szép estét kívánunk neked, kedves DJ Simon Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből, az is a család jelen, nagyon örülünk neked. Szuper, hogy újra hallgatunk téged, és szuper fincsi muzsikákat. Gyönyörű szép estét kívánunk mindenkinek. Oh yeah!

itt vagyunk, Hódim is. Tiszteletem, tiszteletem, itt vagyok, hallgatok. Szofi, jobban van-e? Hát jövök majd az infóval természetesen, hogy hogy van a kutyikám, Szofikám. Egyelőre még most lendüljünk bele a zenélésbe, jó? Aztán jön az info, ígérem. Közben Surci barátom is itt van, és azt írja Csonka Zsolti. A Csonka Zsolt barátommal hallgatunk, Funciga. Oh yeah, hello, sziasztok! Na, kenjük rá a következő zenét. Azt mondja, hogy, mint ahogy mondottam, a Bandage Music, Music Records lemeze fog pörögni. Ez meg itt egy 2019-es kiadás, a Dobr EP. Dobré, dobré. Nem csúszunk el, ott maradunk. Na, nézzük az A-oldal 1-es. Á, maga, na. Az album névadó. A Dobr. A Tamás nem hall rendesen. Belenyúl, hozzányúl, most már jó lesz. Szóval a Dobr című nóta pörög éppen. 2019. május 13-án jelent meg ez a lemez. Mint ahogy mondottam, a Bandage Music-től ez a 12.049-es jelzésű lemezük a Bandage Music-nak. Oh yeah!

menjünk tovább a névsor olvasása. Itt van a jamaikai Nándi, azt írja nekem: szia Simon, jó adit, sok fület, jamaikai relaxon, üdv mindenkinek. Rímelt is majd, hogy nem. Itt van velünk Hopné Macskás Szilvia, Macskási Szilvia, bocsánat. Üdv, DJ Simon, itt vagyok újra, nem csak az éjjeli bagolynál, fülelek, oh yeah. Na végre, ez az. Köszönöm szépen, jó kagylózást neked is. Nézzük a következő zenét. Ismételten Sebastian Léger érkezik. És ugye a Regina Blue, vagy Regina Blue, B oldal 2-es, jön az India, The Indian Gate. Oh yeah.

itt van velünk a Kolozsi, és aki írt nekem a Viberre, ami még mindig a plusz 3670-45-95-95, azt írja Imre, hogy szép estét, itt csácsumi, csácsumi. Remélem minden rendben, Szofikával. Szuper jó estét, szuperek ezek a zenék. Megmondom őszintén, már hiányoztak, mint mindig. Gyerünk, hadd guruljon, adjunk az élvezetnek. Oké, rendben, hőkém. Megadjuk a módját ma este is, ugye, ahogy az szokott lenni minden péntek este itt a szuperem. Itt van velünk a kedvenc figurám, a pálcika ember, azt írja, szia DJ Simon, kedves lazó, szuper péntek, pénteki zenélgetést. Oh yeah, Robikám. Jó kagylózást nektek is. Lia köszönt volna, aztán nem köszönt, vagyis törölt egy üzenetet, úgyhogy nem olvassuk be. Aztán jött egy Szabó Gábor RR, azt írja, végre eső, bocsi. Hát akkor már nem kell táncot járni, hogy legyen hozzá. Legalábbis indiánt nem.

Gondolom, Zsimi azt írja, hogy a szokásos az igazából neki az, hogy péntekenként a vodka gombósör. Tüskével tudjátok. Azt mondja, és a torkom teljesen bedurrant a hideg sörtőbe. Azt mondja, hát ilyen az, amikor melegbe ráiszod. Nagyon, nagyon ilyen. Na de az van, hogy hát nem tudom, mit van a hetero barátom a Zoli, de ha nincs is, akkor is szóljon neki ez a gyönyörű dal. Azért, mert tudom, hogy hetero is, nagyon hetero is. De azért gyönyörű dal neki szól. Szóval jön Sebastian Léger és a Léger és a Regina vagy Regina Blue című nóta 2023-ból itt a Superen.

megérkezett. Azt mondja, hogy Kádár Viktor is itt van velünk. A szuperen. Azt mondja, a két dögevőnek küldeném, hogy jó étvágyat, miskolci fiatalok. Bence Panni. Hát jó étvágyat nektek, a dögevők. De még ilyet. Illetve jó kagydózást. Azt mondja a Kolozsi, hogy hát mindig mondom, ne dugdosd már a zenéket. Nem is. Mindig itt van előttem. Itt van velünk Lovász Káros, József is, Kárcsi barátom megérkezett, azt írja, hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kagylózok. Szép estét és hétvégét, és jó adást is kívánok, meg oh yeah. Akkor oh yeah, itt a következő zene. Jön Marcus Home, 2019. július 1-je. Jön a Voyage című IP-ről, a Voyage című nóta.

Itt van velem Bazsi is, már az elejétől. Itt ül és bólogat. Erő teljesen rajta a fejhallgató, mert ő így élvezi. Ahogy azt kell, lehet azt mondani, itt van, és azt írja, szia Tomi, sziasztok mindenkinek, de végképp, szia Encsike, szia Imi, nyomjuk, de kit? Vagy hogyan, vagy most mit? Közben Kolozsi Imi, hogy van még azért ott a tájsorban, biztosan Fincsike, hogy ne lenne, de jegyezni sem tudnám, és mint szuper DJ, és én sem, mint hallgató, hogy mit játszottál az évek alatt, én tisztában vagyok vele. De szerintem minimum 10 évre való zenéd van. Hát annyira nincs, de azért van. Kádár Viktor azt kérdezi, hogy a Rand NMC, az nem tudom mi, ez majd ugye nem kívánság, egy péntekenként nem kívánság műsorban este. Itt a szuperem, el kell, hogy mondjam neked, mert még nem találkoztam veled, megmondom hogy őszintén. De lehet, hogy... hogy... Ja, értem, bocsánat, akkor gondolom Rand NMC-re értettél. Hát nálam nem szoktak ilyen zenék szólni péntek esténként, amúgy máskor lehet, hogy lenne. De péntek este mindig ez a stílus van 8-tól 10-ig. Aztán Rand NMC lehet, hogy lesz majd később, mi tudom, hogy 10 óra után például. Tehát maradjatok velünk, én azt tudom mondani, egyőlelre megyünk tovább az ilyen deep house, deep techno, neotrance, deep house, meg minden ilyen deepes szarokkal. Már bocsánat, de valami ilyesmi zenékkel. Remélem nincs harag, és velem maradsz. Kitartást kívánok, meg jó kajdózást!

közben rápatintjuk a következő albumot. 2023. február 7-ét írunk, akkor jelent meg az Audi I Dream kiadónak a 89. lemeze. Az elkövetője az albumnak Bonafide volt. Mindjárt mondom ám tovább is. Szóval az a Bonafide, aki igazából egy belgrádi csákó, Marko Milicevic, és hihetetlenül jó zenéket tolt nekünk ide, a malagunk alá, vagy éppen a fülünkbe az évek során. Itt van neki az Entropy nevezetű mini albumja, rengeteg jó zenével, vagyis reménykedek benne, aztán meg is fogjuk hallgatni, hiszen egy dupla albumról van szó, dupla mini album. És hogy mindenki elégedett legyen, vinil, dupla vinil, azt lehet mondani. Szóval jön az Entropy Bonafide-től az album és maga a névadó dal, rögtön egyből az Entropy. Oh yeah, itt a Szuperen.

Szabó Gábor, RR. Annyit ír nekem a zene? Csillagos ötös. Oh, yeah. Kocsis, bocsánat, már megint majdnem izé. Szóval a jamaikai Nándi azt írja, hogy jó, akkor a csonka picit hiába várom a ding-dongot. Hát nem tudom, szerintem csipjél te is valamit, hogy akadna a torkodon, és meg egy ójjelet is kapsz hozzá.

Kolozs Émi azt írja még, hogy én anno, mikor volt rengeteg zeném, kipróbáltam. Amint, hogy milyen hosszan tud elmenni. Mivel azt írja, hogy hát egy évig biztos folyamatosan tudnánk hallgatni. Hát azért annyira nem menjünk bele. Lehet egyébként ugye több mint 4000 lemez. Hát igen, van A, B oldal, sok, hogy dupla. És azt írja tovább, hogy minden hétvégén elindítottam a Super DJ Rádiót. És tessék, lássék, soha jobb műsor, ezért köszönöm, mivel nem kell. Én nekem ez pont bejön. Hát nekem is, ez benne a poén.

után érkezik már megint a Bondage Music és a Marcus Home Voyage EP-jéről az A2-es. A Voyage után jön az Elveszve, azaz

Jó van, beindultatok. Jamaikai Nándi azt írja, hogy Bencsikének puszcsikát küldene Nancsika. Jó van, gyerekek, ez kell.

Na gyorsan egy kicsit a Sofiról, hogy mi újság van a kutyimmal. Hát az van, hogy megjött a véreledmény, aminek a felét nem értettem, és teljes mértékben át kell állni azonnal egy másik gyógyszerre, tehát antibiotikum part 2, tehát a második rész, aztán 10 nap, és kiderül, hogy használt vagy sem. Vagy aztán, ha nem, akkor, vagyis de használt, és nem megyünk tovább, akkor majd nem lesz tovább, mert mind bízunk ebbe, és mindenki tegye össze a két ujját, szólítson, értem, Sofiért. Tudjátok, ha vele gond van, velem is gond van. De nagyon. Azt meg nem szeretjük. Egyébként Sofika jól van, mielőtt még tovább ennél jól van. Fut, örül, hanyat vágja magát, iszik, eszik. Az a baj még mindig, hogy még mindig sokat iszik, és még mindig sokat pisil. De már kevesebbet pisil, ugyanolyan sokat iszik. Mindegy, szóval valamennyire azért hat talán ez az antibiotikum, amit kapott. Meglátjuk, hogy mennyire. És még egyszer bízunk benne, hogy jó lesz. Nagyon jó lesz. Így van.

az van, hogy nyilvánvaló a Bonafide mini albumnak, amit ha sikerül megint megnyitnom az infót róla, akkor ugye aminek az Entropia címe, de jó volt. Szóval jön az oldal második zenéje. A zene címe az It Comes Around. Oh yeah, úgy bizony. Olyan aranyosok vagytok, nagyon szépen köszönöm. Mindenki ennyit aggódik és szalítatok érte. Hatalmas csókom nektek, köszönöm szépen.

jamaikai nándi azt írja nekem itt, hogy el kellene mennem megtisztulni, de nem a templomban, mert ott elég hülyén néznék ki, hogy zuhanyzok. Olyan vagyok, mint Uri Geller, ragad rám minden. Felvettem előbb a macskát, azt alig bírt lekepeszteni rólam. Hát jó zsíros vagy, akkor öreg. Bazsi is írja, kívánom, hogy forduljon meg az irány, az arány. Te többet, Sofi, kevesebbet, így van. Persze, jobbulás neki. És úgy mindenkinek jobb volna a kedvem. Hát igen, mindenkinek. Köszönöm, Bazsi, imádlak. Itt van Mesterházi Tibor. És azt írja, hogy őt, ha lehet, szeretnék valami szupika számot kérni ide Vas megyébe, Gasztonyba, kedves rokonaimnak és kedves Sóginak, Tinyére, a Bulikába, a Frityónak. Nagyon köszi. Hát Tibi, ha ott van veled Frityó, akkor tudja és megmondja neked, vagy megsúgja a füledbe, hogy Simon nem a Wurlitzer. De ha lehet azt mondani, hogy a következő zenem, az oda fog menni. Ezt garantálom. Nem félreértjük, Nándi, nem Mazsi van itt, hanem Bazsi. Mazsi nem szokott jönni hozzám mindig, vagy általában, de többször volt már. Nem itt, hanem kagylózás, érted?

Na nézzük csak, jön megint Marcus Holm és a Voyage EP-nek a B-oldal első zenéje. Jön a The Toll. Ezt így, ahogy mondtam, teleköptem a mikrofont is, szóval jön a The Toll, mint a magyar toll. Csak épp ez nem kacsa.

Na, kikapcsoltam a mikrofont, elkezdtem bele beszélni, aztán nincs is bekapcsolva, mondom, mi van. Szóval Kolozs Imi, a Basit itt szeretném üdvözölni, jó lenne már, ha itt is hallatnám. Hát, azon van a Basi, lehet azt mondani. Szépen lépeget halad előre. Aztán egyszer csak megjelenik a Super DJ Rádión. Oh, yeah!

csapódunk is vissza a Bonafide lemezre. Jön a Biodal első zenéje. A zene címe a Marimba Minimo. Oh yeah, oh!

0: És ha egyszer 9 óra elmúlt, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádión. Ez itt a Private Night DJ Simonnal, azaz velem egészen 10 óráig. Aztán senki sehova 10 óra után, mert tudjátok, péntek van, Dallas van. Aztán a jockeyek az ablakban. Azt szoktuk énekelni, amikor kicsik voltunk, szóval senki sehova 10 óra után. Hiszát jön hozzátok. Kőszegi Gabi barátom. Jön a Nightlife, indulj majd a
1: járat.
0: A bagó járat, itt a szuperen. Úgyhogy tényleg senki sehova.
1: Fogadjátok sok-sok szeretettel, mint Fási Zsűjikét, itt a szuperen. Oh yeah!
0: Aztán van nekünk egy Viberünk is, ami a plusz 36 70 45 95. Ide lehet nekem írni, hogyha bárkinek bármi mondani valója van. Azt a Viberen keresztül megteheti, leírhatja, és az nyilvánvaló, természetes, hogy beolvasásra kerül. Mazsi meg úgy néz, mint aki végén nem látott szép embert. Pedig én szép vagyok. Ne nézzél ilyen szépen. A jamaikai Nándi meg azt írja, véletlenül az asszony tusfürdőjével zuhanyoztam. Már érzem is, hogy mostantól mindig nekem van igazam. Azért azt várd meg.

Na még egy utcsó zene, Marcus Home Voyage EP lemezéről. A B-oldal utcsója érkezik. Jön a Weisse Wand, azaz a fehér pálca. Itt a szuperen. Igazi fincsikési

közben Encsik érje, hogy ja, és a Nándicskának is puszcsika. Mazsi viszont igazoltan hiányzik, vendégei vannak, és megsúgja, hogy holnap lesz a szülcsi napcsia, úgyhogy lehet majd küldeni neki a fincsi zenéket holnap a kollégákon keresztül. Itt a Szuperen, és Nándinak külön üzenem, hogy a tusfürdőtől max az övé lehet az utolsó szó. Az, hogy igenis, drágám.

Na hát ezt majdnem úgy sikerült elindítanom, hogy akartam is. Jó hangosan, mi a nem. De nem baj, megyünk tovább. Érkezik a Bonafide. A B-oldal második zenéje fog érkezni. Vagyis éppen már pörög. És küzdök vele, hogy ütemen is maradjon. Szóval Bonafide B2. Az ennyi a címe pedig Aki kéri ki. Nem egészen így van írva, csak annyi, hogy kikéri. De akkor is kikéri ki? Vagy kokorikó?

Fasi azt írja, hogy egy Kolozs Imének üzeni: Imikém, ha hallanád a zeném, lehet nem is kívánnád, hogy a szuperre menjek. Ebben van valami, tegnap este se hallgatott, igaz?

Nem, Encsike, nem olvasom fel, amit írtál, de ez nem az. Ugye tudod, hogy általában én nem ismételek, vagyis péntekenként általában nem ismételek. Max az elsőt. Pasi még hozzáteszi, hogy igaz, hallgatóból műsorvezetőnek lenni nem kis feladat, és ezzel egyetértek. De szerintem jó úton jár Bazsi, nem kell őt félteni, ügyes ember megoldja. Mint ahogy én is a következő zenét remélem ügyesen megoldom. Jön Nima Gorgyi, az 1972-es születésű iráni úriember. Dániában telepedett le, majd hozott nekünk rengeteg sok fincsi zenét itt az elsőző tőle. Jön a Love You Feel. Na még egyszer, Love You Feel.

ahogy elnézem, a vihar kezd odaérni jamaikai Nándihoz is. Azt mondja, ó, rohadt nagy vihar van a kerekedőben, itt a kerekedőben, végre esik, oh yeah. Addulom az esőt, azt szokták mondani. Kolozsi mi azt mondja, de ilyen zenéket hogy lehet hozni? Nem vagy semmi, imádom. Én is ezeket a zenéket, Timi, ó, de nagyon. Főleg a következő, mert megint a Bonafide, mondtam, hogy dupla lemezes. Úgyhogy jön a C oldal egy első zenéje, Bonafide Zone Plus-szal. Az a neve, Zone Plus. Mármint a neve eredeti neve. Az eredeti neve Zayad Moshin Bahrainből. Érkezik a DJ, Bonafide meg ugye szerbiai úri ember. A kettőjük közös gyermeke, az Alter Ego című nóta. Ez jön most itt a Szuperen. Erre mondják, hogy oh yeah!

megérkezett köreinkbe Ladás Szabi is, azt írja nekem, üdvözletem Simon úr, nagyon finom korongokat hoztál ma ismét a viharra. Rátérve, a hetes úton közlekedek, már elvonult a vihar, és az emberek nem tudnak közlekedni, attól még vigyázom mindenki, aki úton van, mert mindenkit hazavárnak, ugye? Hát persze, téged is. Úgyhogy csak finoman.

Hódi, mi most vagy olaszul, vagy latinul, mond valamit nekem, ezekről a zenéktől, ezekről a zenékről, az appassionata kifejezés jut az eszembe, akár Beethoven, és igen, ez valami hasonló. Egy igazi Beethoven a 21. században, oh yeah!

szóval latinul szenvedélyest jelent, az appassionata. Úgy bizony. Én is szenvedélyesen kezdhatni nálam a bőrben. Ami annyit tesz, hogy még fél óra van hátra az adás időmből, de aztán senki sehova, mint ahogy azt mondottam, fél óra. És érkezik hozzátok a Nightlife. Kőszegi Gabi, na még egyszer, Kőszegi Gabi barátom, az éjszakai bagoly. Ezt így összemostam, és ebből lett a Kőszegi Gabi. Szóval jön hozzátok 10 órától. Tessék mindenkinek maradni és fülelni, kagylózni. Oh yeah, itt a szuperen.

kérdés, hogy mennyire? Oh yeah! Kampai vagy sampai? Hát bourbont. Hogy mennyire? Oh yeah! Azt majd Nima Goji fogja megmondani. A White Metal Red, na még egyszer White Metal Red EP-ről, ami ugye 2019. szeptember 23-án jelent meg, és a Bondage Music 12051-es jelölésű lemezéről beszélünk. Jön az Audal második zenéje, jön az Express című nóta itt.

Húha, Hody, mi azt mondják, csak egy kérdés, nem kérdés. Japán underground este. Például. Ezt fejtsd ki nekem bővebben, mert nem tudom mit tesz. Annyira azért nem vagyok én ilyen, hogy művált, mint te. Érted? Szóval tessék megmondani nekem, hogy ez most mit jelent, hogy Japán underground est? Fogalmam sincsen, megmondom őszintén. Azt mondja nekem, Bencsike, hogy halott teljesen megfertőztenek. Bencsike, szerinted a csikázós dumcsiával? Vagy neked ez a szeretett nyelved? Hát, lehet az is. Hirko Yamamura, vagy DJ Nobu? Hát azért, fiaimi, az elég nehéz nóták lennének szerintem itt a szuperen. Éjjel lehetne, de éjjel meg tudod, mit csinálok? Alszok. Általában. Na nézzük a következőt, megvágtam a fogamnak. A mikrofont úgyhogy biztos, hogy jobban vagyok, mert mint ahogy a kezdetek kör volt. Szóval megyünk tovább a Bonafide-dal, aki még mindig a Szerbiából érkező, a belgrádi úriember, aki aztán elköltözött Hollandiába és azóta Amsterdamban él, vagyis nem tudni mióta, de azóta Amsterdamban él, Marko Milicevic. És hozta 2023. februárjában az a zenét, aminek az a címe, hogy harmadszorra már varázslatos. Lehet azt mondani, hogy ez a zene már harmadszorra szól, ez biztos. Itt a szuperen, na, akkor harmadszorra már csak varázslatos lesz. Jön a Third Times, a Charm. Oh yeah, itt a szuperen.

De tudod mit, Holdémi? Ha már japán est, nem is. Bazsi jó voltából mexikói est. Az biztos lesz. Azt mondja, hogy Encsike írt egy könyvet, felolvassuk. Ezek az egyik olyan fincsin, édesek, mint Encsike legújabb kifejlesztett itala. Édes Pezsi édesítővel. Én ettől már így fölállt a szőr a hátamon, pedig alig van. Van egy-kettő, de... És 0%-os lime and eper. Na most nem and, hanem és eper Somersbyvel. Annyira fincsi, annyira édes. Csak lazulok és kortyogatom, mint mi kagylózlak. Lehet szabadalmaztatom le kellene. Encsike fincsi nedűje.

Hát lehet azt mondani, hogy mexikói underground. Igazából igen. Ilyen mexikói zenék afrohouse-osítva, lehet azt mondani. És iszonyatosan fincsi, valahogy mexikói trombita van benne, meg hát nyilvánvaló a balalajka, vagy mit használnak ugye a Mexikóban. A banjo-féle gitárt. Jó, nem, csak viccelek. De egyébként iszonyat jó lesz. Bungie, aki Bungie és Bazsi. Szemüveget hord, úgyhogy Bungie. Szóval nem, csak viccelek, mindjárt megsértődik, figyelj. Ilyen rám néz, 10 másodperc. Igen, odaér, most ér oda, rám néz. Már meg is sértődött, igen, ne rázd a fejed. Szóval, hogy igen, megmutatott nekem pár zenét belőle, és igen. Lehet azt mondani, hogy bizony az az én fincsi szájízem szerint vannak azok a zenék megcsinálva, úgyhogy lesz majd ilyen kis gitáros, spanyolos beütésű, de egyébként ugye mexikóiul énekelnek benne, szóval ja, majd lesz ilyen is, meg olyan is. Na de most hallgassuk ezt. Bonafide és az elszállós Third Time's a Charm.

0: Azt mondja nekem a jamaikai Nándi, hogy azt hiszem elköszönök, mert eleget kell tennem háztartási kötelezettségeimnek. Simon, köszi a relaxot, jó pihit mindenkinek. Még el kell mosogatnom.
1: Oké. Okay.
0: Na figyelj, szuper, pattogunk tovább itt a következő, Nima Goji.
1: És valószínűleg nem így mondják, de én így mondom, Nima Goji.
0: És az Express után itt a B-oldal 1-es, a White Metal Red mini album B-oldal első zenéje érkezik. Jön az In The Desert, egyenesen bele a sivatagba.

Na hát, jamaikai Nándi leköszönt, azt írja, de viccet félretéve, jó pét mindenkinek, a csákóknak, puszi, a skacoknak, pacsi. Fülem még itt, míg le nem megyek Alfába, Csákó Echo. Hello Nándi, köszi, hogy voltál, meg hogy még mindig vagy.

Tehát hölgyek, urak, jön a Bonafide D-oldal egyes zenéje. Itt van az utcsó lemez első oldal, vagyis első zenéje. Bonafide és Vasszú. Összeállt, összedugták a fejüket. Egyébként Vasszú, Weston Butler. Egyenesen Amerikából, New Yorkból érkezik a párja Bonafide-nak. És hát az van, hogy amikor ők összedugták a fejüket, egy iszonyat jó zene alakult ki. A zene címe pedig annyi, hogy

tetszett, hölgyek, urak, már be is jelentkezett nálam a következő versenyző itt a Super Digi Rádion. Tudjátok, jön a... Hát majdnem 10 órától lehet azt mondani, hogy már csak egy utolsó zene hiányzik innen a Private Nightból, úgyhogy neki is indulunk. Nima Goji és a White Metal Red EP-ről jön az utolsó zene, a B-oldal 2-es. A zene címe a Like This.

tisztelt hölgyeim és uraim! Ahogy azt éppen említettem, most már az utolsó zene forog itt a Private Nightban, a Super DJ Rádión. És azt is mondtam, senki sehova, hisz hát érkezik hozzátok a... az éjszakai bagoly, Kőszegi Gabira barátom érkezik, és hozza nektek a Night Life, az éjszakai élet műsorát. Főpörgeti a hangulatot, ez tuti. Én további nagyon jó kajdózást kívánok mindenkinek, és ami biztos, jövő héten pénteken ismételten várok mindenkit itt, a Szuperen, ha csak addig be nem ugrok valamelyik nap ide hozzátok. Na csácsubicse, sziasztok!

Hát akkor gyönyörű szép jó estét kívánok mindenkinek! Kész csak a hölgyeknek, puszi a lányoknak, meg egy hatalmas pacsontás az uraknak! Én Kőszegi Gabi vagyok, ez itt a Nightlife, 10 óra múlt 5 perccel. DJ Simon barátomnak köszönjük a nagyszerű 2 órát! Azok a bizonyos szuper fincsi zenék egy péntek este, ugye elmaradhatatlan természetesen. Köszönjük Tomikám, jó pihit neked! Viszont a pörgés megy tovább. Amolyan szuper módra. Itt az ijjeli baglyokkal. Gyorsan elmondom itt az emelt díjas telefonszámunkat. Az a bizonyos 0690-es, helyett a 0670-es, 45-95-995. Van kedvetek, akkor cseveghetünk ma este. Szívesen beolvasom az üziket. És amely mai estét illeti, megmondom az igazat, spontán este lesz. Megy a mókolás ezerrel majd. Ami jön, ami a kezem ügyébe akad. Jó szórakozás mindenkinek, és majd hamarosan jövök a Viber üzikkel.

Aztán kedves bagyok, hamarosan nyílik akkor a bagély napló. Technikai dolgok itt helyreálltak. Nem ártana ugye a Viber masinát mi a feltölteni. Megjött az energia, megjött a power. Úgyhogy jönnek hamarosan az üzik, ahogy mondtam.

No és akkor kedves baglyok, most már tényleg itt az idő, hogy megnyissuk a bagoly naplót. Megnézzük, kik azok az éjjeli baglyok, akik ma velünk húhognak így pénteken, augusztus 21-én. Remélem, hogy mindenki kieverte a tegnap estét. Tűzijáték után gondolom volt jó kis parti. Előtte meg bográcsozás, iszogatás. Ha van valami sztori, akkor tessék megírni. 3670459995. Én meg közben, ahogy mondtam, ugye, hát elkezdtem mókolni. Ma este tényleg ugrálunk majd itt a stílusok között. Amit garantálok, hogy tényleg ez az igazi parti hangulat. Abból is persze a klasszikus. De ma mostani, amikor a bostoni fiatalok megindulnak. Aztán szól a Calvin Harris. Meg az ehhez hasonlók. Hát kérem szépen, ez nem az. Ha valaki ilyet akar hallgatni, tessék bekapcsolni akkor a Danubius rádiót, meg a Juventus, vagy valamit. Ez a Super DJ Rádió, kérem szépen, veletek az éjszakai baglyokkal. És persze az emlékidéző nótákkal, amit a kereskedelmibe nem nagyon szoktatok hallani, sőt szerintem egyáltalán nem. Na szóval az első bagoly, hát nem más, mint Erdély, Erdő Szent György. Hiszen itt van velünk a drága is a család. Itt vagyunk, jöhet a szuper folytatás. Gyönyörű jó estét kívánunk neked, kedves Kőszegi Gabi. Lesz Erdélyből, Erdő Szent Györgyből. Isti azt írja neki mély, jöhet az új fejezet a Bagoly Expressen. Kedves Istikém, ahogy hallod, nem kiméljük ma a hangfalakat. Vissza a klasszikus klub életbe. 2002 környékén járunk. Készülődünk betérni a diszkóba. Látjuk a kilométeres sort. Haverok integetnek egymásnak. És ebből pedig előkerül a kis itóka. Olyan kis kettfokozó. Aztán jönnek a szekus bácsik. Rányomják a bélyeget a kézre. Aztán utána jön az önfeled.

aztán másodiképp itt van a mi őrangyalunk, az az Emcsike. Szia, kedves Kőszegi Gabi, sziasztok, éjszakai baglyok, Emcsike jelenléti pipa mára is, úgy, ahogy az kell. Szép estét mindenkinek és kellemes zenehallgatást, na meg jó lazulást és utazást. Szia, kedves Emcsi, örülök, hogy itt vagy ma is. És ebben klubidőben egyébként igen nagy szerepe volt a csaposoknak, akik ilyen jó hallásra tettek szert. A nagy hangerőre ugyanis alig lehetett hallani, ugye, hogy mi a rendelés. Mindig úgy kellett kiabálni, vagy éppen csak mutogatni az egyezményes jellel, amikor azt mondja, két sört, vagy két viszki kólát, vagy viszki bombát. Emlékeztek-e még erre?

Aztán köszönteném az én Gedeon néni barátos német is. Egyenesen Oroszlány Cityből, ahol tegnap fellépett a Berecki gyerek, ha jól tudom. Szia, kedves Szilvikém! Szilvi azt írja, Gábor, nagyon vártalak. Hát nagyon örülök, hogy itt vagy az Expressen. És itt van a mi Kolozs Imi barátunk is. Hát szia, Imikém! Szép estét neked is! Valamint ami drága Lovász Károlyunk is megtisztelt minket. Hello, hello, Mr. Kőszegi Gabi! Szép péntek estét és hétvégét, és jó adást kívánok! Hatalmas pacsi Karesz, nagyon örülök, hogy itt vagy nálam is.

Aztán köszönteném az én pékasszony barátos német is, azaz Dionovsky Ritát, Nimbus 2000-nek a hivatalos forgalmazóját. Pékek azok boszorkány seprűvel járnak mostanába. Azt írja nekem, na te bolond sunyi sofőr, puszin vágjon nyakon! Szép estét mindenkinek! Aztán Komorozitól kaptam itt egy képet is. Azt írja, az elején itt vagyok, de utána úgyis bealszok. Azt írja, öreg vagyok én már ehhez. Anyám szája.

Aztán köszöntenék egy újabb éjszakai baglyot, mégpedig a Viking földről Ricsi barátomat, aki azt írja, hűt mindenkinek, pacsi neked barátom, de jó újra hallani a hangod, nagyon hiányzott a mókolásod, de most megint itt vagy egy jó darabig. Így van, üdvözöllek Ricsikém!

Aztán itt van egy újabb éjjeli bagoly. Itt van Jopi barátunk is. Szia Gabi, üdv a baglyoknak, akkor induljon a csapatás. Jó bókolás Gabi, és szép estét mindenkinek. Jopi egyébként azt írja, ezt jó volt hallani, hogy aki Calvin Harris-t akar hallgatni, kapcsoljon a Danubiusra vagy a Juventusra. Örülök, hogy itt vagy, Jopi. És amit mondtam, igen, ez az emlékidézés.

aztán őrangyalunk is írt nekem Mencsi. Mégpedig ugye a kezdésre, amivel kezdtem, Bárány Attila, a Bánat utca. Kedves Mencsi, ez egy feldolgozás volt. Hál' Istennek Attinak semmi köze ehhez, de amúgy ő is jó nyomja. Mencsi azt is írja, én mindenre emlékszem, és a hallásom is tökéletes és kifinomult. Látjátok, a vendéglátósok így adják elő. Kifinomult hallás, látás, szaglás.

aztán üdvözölném Debrecent is. Itt van velünk Bazsi. Sziasztok, szuperek, szia Gabi, micsoda jó zenék ezek. Igaz, a tegnapi se volt semmi. Hello Bazsi, köszöntelek. Örülök, hogy itt vagy.

Ezt kérem szépen olyan, amikor megcsendül a kong. Aztán mindenki tudja, hogy nyitatás van. Valahogy ez így van nálam is. Ezekre a dallamokra szerintem szárazon, hát nehéz. Vagy inkább könnyű. Aki hogy érzi.

És itt van Kolozsi Imcsi küzije. Kimi annyit ír, komolyan besz a behú rajtad, Gabi. Ekkora zenéket nem viszem el. Kedves Ibikém, ezek a 2000-es éveknek a legjavai. Amikor az ember még belépett a diszkóba, és nem a szatmári jucus bömbölt, meg a DJ Deka, hanem az igazi fülbemászó dallamok.

és megnézem, mi békém. Ez az egyik kedvencem 2000-ből, a Got to Dance Disco, a Groove Lines-tól. Annó nálam ezek voltak az igazi diszkó zenék, nem pedig a Szatmári meg a Jucus.

disco. Funky, funky. És így van, kedves Jopikám, ahogy itt vagy hat, majd a pá lesz, meg a sör kombó, beindul majd a mókolás rendesen. Amúgy megjegyzem, most már kezd ütni a kubu, ahogy szokták mondani,

rögtön egy üzik Kolozsi Mingtől. Mi azt írja egyébként, hogy ő is csipázza ezt a stílust. Tudod, Imikém, mi itt az éjjeli baglyokkal egy külön képviselő csoportot. Alkotunk. Van egy minden, ahogy szokták mondani, mint a bucsúba. Egy pálcás, két pálcás, meg három pálcás. A lényeg az viszont, hogy emlékeket idézünk. Szigorúan a 2000-es évekből. Ugyanis a mi zenei időgépünk ugye mindig vissza van lőve. 90-es évek végére, meg a 2000-es évek elejére.

az Aritron Chopin küzije. Gabi ezért ott már a YouTube se volt rossz annó. Csak az egy más kategória, de nyilván ezek klasszikusabb muzsikák. Igazi klubzenék, klubhimnuszok. Így van, kedves Jobbi, teljesen egyetértek veled. Én kétfajta embert ismertem annó. Voltak a hencáposok, meg voltak az igazi klubpatkányok. Hencáposok kedvence egyértelmű Szatmári Jucus, meg persze a korszakalkotók. Viszont az igazi klubarcok, ugye? Azok egy kicsit máshogy nyomták. Csak a két nagy klubról beszéljek. Siófok. Abba az időben a Flirt, na meg a Palace.

I can quack.

Itt van Jopinak az üzenete. Jók is voltak ezek a kattogos muzsikák. Csak a strobi, az UV neonok, a füstgép és a dallamok. Jopi azt írja, de visszamennék még abba az időbe. Kedves Jopikám, nem vagy egyedül. Azok voltak az igaz idők. Ott még nem volt megjátszás. Az lettél, aki akartál. Úgy öltöztél, ahogy akartál. Amikor vitt a zenének a ritmusa. Na meg mellékesen. 1500-2000-ből úgy bebascsisztál, hogy hajnalig megvolt az a bizonyos feeling a bugi a lábakba. Aztán Ibikém is mondja, beszarás, milyen szép zenék. Ibikém ügye. Imi azt írja, Sarah Parker. De meg persze budai. Imikém, majd mindjárt keresünk valami kis budait is. Stílus egyébként azért úgy adja magát. És amit látom itt a Viberemet, Ricsinknek is voltak ugye kalandok annak ebben az időben. Főleg ezekre a típusú zenékre. Így van, Ricsikém, ugye könnyen össze lehetett jönni a csajokkal abba. Főleg aki így érezte a ritmust, meg aki ugyanerre volt ráhangolódva.

FM-en, a Viberen, itt van Encsigén küzije. Encsi azt írja, hát Gabi, én is visszamennék ám. Már csak azért is, mert Fincsi 20-as éveim voltak. Atya úristen, azok a bulik, azok a pasi hegyek. Júj! Drága Encsi, emlékszem én is. És megmondom az igazat, sokkal egyszerűbb volt ugye csajozni vagy pasizni. Valahogy abban az időben így könnyebben ment az ismerkedés. Az emberek sokkal közvetlenebbek voltak. Nem volt még ez a bizonyos idióta social media. Nem volt Facebook. Mondjuk már azért nagyban ment az iVib meg a MyVib. Emlékszem, hogy a csajok felrakták oda a hétvégi diszkos képeket. Pacsik meg nyálcsorgatva nyomták ott a lájkot. Meg annól még volt az a MyVib társkereső is. Emlékszem, volt egy jó pár sztori. Haver mindig dicsekedett, ilyen csajt szedtem föl. Haver csaj is mondta, hú, de jó pasikat kaptam. Hát igen, kérem szépen, ezek voltak a 2000-es évek. Most már azért egy kicsit ugye minden változott. Főleg a zenébe, de meg az embereknek a viselkedésében is.

0: is a story called Abracadabra. A story about fairies and colors.
1: Aztán itt van drága Jobim üzenete.
0: In a secret world.
1: Annyit ír nekem Gabi, még arra is emlékszem, hogy annó Tatabányán volt egy Arizona nevű diszkó, és 199 forintért vettük a Chapel Tamstelt egy literes kiszerelésben. Alapoztunk a 4 órakor induló house partyra rendesen, 96-97 környéke. Hú, kedves Jobi! Emlékszem még én is, amikor egy 1000-esből annó szuperül bebascsiztam. Hajnal 5-kor még egyébként alkohol mámorosan csápoltam. És abban az időben egyébként, vendégként, hál' Istennek, nem pedig a pult mögül. A régi szép idők ügye. Egyébként, ha már a régi szép idők, akkor egy kis emlékidézés ismét. Egy kis abracadabra. Sand Lovers.

0: itt van Encsike Üzie is. Ugye ő azt írja, így van Gabi, abban az időben nem lehetett mismásolni. Azt kaptad, ami a valós élet, nem az AI szerkesztette profilképek. Kitömött Sisyphix. Ott volt a való világ ügye.
1: And so one day, something amazing happened. Listen on, this is how the story continues. Once
0: upon a time, és egyébként tényleg az volt a legjobb dolog. Nem kellett ugye jobbra húzni, vagy balra húzni. Ha tetszett az illető, akkor jöhetett a tánc, az ismerkedés, meg a smaci. Az volt a legjobb. Ebből tudod, mi jut eszembe? Az a bizonyos alákeverős tánc. Amikor a csajok vagy a pasik oda mentek, aztán ment a seggfogás keményen,

leszed Black Edgy? Azt kérdezi itt a Viberen, ütött a kubu, vagy hova tűnt a főbagoly? Vagy már a rosszlányok.hu-n van-e? Hát kedves Edgy, ami azt illeti, ütött a kubu, a rosszlányok.hu itt fut a háttérben. Épp azon dalakodtam egyébként, hogy melyikből fogyasszak. Van itt csemjéni birzs, van németországi megy, van kovásznai szilva, úgyhogy nagy gonda vagyok. Gyopi azt írja, Gabi, Cristiano Rudolfo lesz, vagy menjek át a Juventusra. Hát kedves Gyopikám. Valami bovli gusztit mindjárt nézzünk ma.

És egyébként Dencsinek van itt egy kérdése a Viberen Kolozsiminkhez. Van még vodka Kolozsim csike? Na, az jó lesz ebben a sorrendben éppen. Hát Dencsi, tudod, igyekszem. És a poén kedvére egyébként ugye az óra első felébe a klasszikus klubvonalon mentünk. Második felébe azért, na, eljött DJ Páz, Szatmári meg Jucus, Bye Alex. Már csak a poén kedvéért. És majd mindjárt jön egy happy gang is. Kérek egy kulcsot a szívedhez.

Aztán Nencsi azt írja, jó volt ez, tökéletes. Ennyi Pezsi után már tökéletes. Amúgy ma van a kettes számú anyós szülcsi napcsia. Hát ittem az egijére. Eljencsikém, vannak ilyen szerencsések. Kettes számú anyós. Hána, ez se gyenge. Hát nekem már egy sincs amúgy.

Kolozsi, úgyhogy meg annyit ír, igen, van még vodka. Bár nem sok encsike. A kedves Imikém, akkor mindjárt küldjük a futárt. Ablak nyitva legyen. Megy a Finlandia.

Aztán itt van a mi őrön gyalunk küzije. Gábor, mennem kell, hiszen hív a vasút, vár a MÁV. A kedvesem hiányol, úgyhogy véletlenül fülecskénbe hagylak. Toljad neki ezerrel. Aztán mindenkinek jó éjszakát, puszcsika Encsike. Csúcs szuper ruhagás volt már megint, köszcsike Gabi. Hát Encsikém, én köszönöm, hogy itt voltál. Amúgy egy laza 6 perc, aztán én is elköszönök. Minden jóból megárt a sok, vagy hogy mondják.

No hát, kedves éli baglyok, ez már akkor a finálé. Én mindenkinek köszönöm az elmúlt két óra megtisztelő füleit. Mikrofonon csak lejátszom mögött szerény jó magam, Kőszegi Gabit hallottátok. Ismét túl vagyunk egy szuper mókoláson. Remélem azért mindenkinek tetszett. Amit mondtam, semmi készülődés nem volt, csupán spontanitás, a spontán mókolások. Szuper jó hétvégét kívánok mindenkinek! Használjátok ki még ezt a két napot! Hétfőtől meg aztán indul újra a robot! Már akinek! Legyetek jók, maradjatok szobatiszták! Velem majd valamikor jövő héten lehet találkozni! Addig is figyeljétek a Facebookonkat! Szuper jó estét kívánok nektek még egyszer! Sziasztok, sziasztok! Ciao, ciao!

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

0: Hungarian web radio station.
1: Super DJ Radio.